0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pipás Pista, férfiként. Pipás a nagyszüleitől örökölt tanyán élt magányosan. Igen erős testalkata és ereje miatt a környéken híres és hírhet volt, a helyi kutyakaparó csárdában külön asztala volt, és a monda szerint sok férfit egy kézzel földhöz vágott. A környékbeli gazdák szívesen alkalmazták napszámosként hihetetlen teherbírása miatt, elmondások szerint kétszer annyit tudott dolgozni, mint mások. Egy gazdasszony név szerint Pampuskáné a csárdában megkereste Pistát, és azt kérte tőle, hogy a sógorát Dobák Antalt ölje meg, mert a felesége nyűgnek tartja, egészsége rossz, gyermeket nemzeni nem tud, és egy fiatalabb béreslegény tetszett meg az asszonynak, így a férje csak útban van. A nemváltás motivációi csak részben ismertek, saját elmondása szerint a magasabb napszám reményében öltözött férfi.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes... lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
4: Ez itt most egy olyan beszélgetés, amihez szól aláfestő ilyen zenebona. Úgyhogy élvezzétek ki, kérlek, a hangomat egyszerre ezzel a négysávos, 8 bites, nagyon izgalmas melódiával, vagy ahogy a mai fiatalok mondják, treki. Ez a treki a mai fiataloknak szól, és szóljon még sokáig. Legyenek ezen a bolygón fiatalok még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.

0: Just put that.
1: Mémelés. Manga faszi középen, vagy ilyen olyasmilyen kartún, oké.
2: Okay. És rácsodálkozik egy lepkére.
1: Aha.
2: Örömmel, és itt a mémben a manga faszi meg testesíti a szülőket, és a pillangó pedig ja, most így lefordítva, igen, hogy a mentális betegség klasszikus viszényi,
1: jelei,
2: és hogy ez a lustaság?
0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Amikor valakinek szeretnél adni egy origamit, és a szemed láttára elvágják az utolsó A4-es papírt, és az egész földön nincs már egy fa sem, amiből papírt lehetne előállítani. És akkor a háttérben valaki azt dúdolja, hogy ez itt a lahmacsún, ehhez nem kell papír. Ezt meg se kell sodorni, de magával fog sodorni. Hát, ezek lennénk mi. Lahmacsún Rádió, Budapesti Közösségi Rádió.
1: Lahmacsún Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Aktív életmódot folytatunk.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
1: zongőr.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás, mi sem pénzkárban.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
2: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
7: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
2: lahmacsun.hu/donate

Set up,

0: Amacsó Rádió.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?
2: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading, ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
1: Lakmacsun Rádió.
3: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lakmacsun.hu/tag.
2: Ez itt a Lakmacsun.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szent Martin. Szent Martin a világ 7 legjobb szaxofonosa között. Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson Rangel, Eric Marienthal, Kenny G. Majd Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, USA, Új-Zéland és a németországi Borkum-sziget.

0: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsún.
2: Tegfelhő ajánló.

0: mi van még?
1: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
2: Ilija Jefimovics Repin, 1917 után. 1918-ban Finnország függetlenné válásakor a falu és vele Repin is elszakadt Oroszországtól. 1922-ben Petrogából átköltözött hozzá Vera nevű leánya, ő lett Penátes háziasszonya. Maga Repin begubózott történelmi eseményektől távol eső műtermébe, és kedvelt vallási tárgyú képei, vagy élénk színekkel megfestett, életörömet sugárzó zaporozsiai témái közé menekült. Késői korszakának leghíresebb festménye, az 1925-ben befejezett Golgota, azonban kilátástalan, tragikus életérzést sugároz.
3: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
4: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata Gergő Show.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Mémelés. Ez a Julia Roberts, nem?
2: De, szerintem
1: igen. Igen, nagyon szarul néz ki. Mármint, hogy így nem, tehát, hogy így most itt, ezen egy kicsit. És ilyen matekos ábrák vannak még az arcára rajzolva, szöveg.
2: Testvérházasság, ez elég népszerű.
1: Ja, aha, Alabamában.
2: Igen. Amikor így nagyon elgondolkozol valamin, és tudod így az összefüggéseket így most.
1: Jó, hogy kifundálni?
2: Igen. És akkor kifundálod, hogy így, hú, Alabama, akkor testvér, hú, hát akkor...
1: Akkor jó vagyok.
2: Így, igen.
1: Lahmacun Rádió.
3: Lahmacun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
4: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Ez a Lamacsó hangja. Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Létrási vizes barlang. Az 1980. évi karszt és barlang első félévi számában publikálva lett, hogy a kiemelt jelentőségű létrási vizes barlang az 5300-as barlangkataszteri területen Bükk-hegység helyezkedik el. A barlangnak 5372/2 a barlangkataszteri száma. Az MKBT dokumentációs bizottsága a helyszínen el fogja helyezni, a többi kiemelt jelentőségű barlanghoz hasonlóan, a barlang fémlapba ütött barlangkataszteri számát. A barlangkataszteri szám beütéséhez alapul szolgáló fémlap ugyanolyan lesz, mint a többi kiemelt jelentőségű barlang fémlapja.
3: Lamacsó Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

I'm

Working.

Sure. Yeah, not for 30 minutes.

0: Lamacsun Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú Rádió.

女士们、先生们，欢迎您乘坐本班列车。本次列车全程禁止吸烟。列车上的按钮为紧急按钮，请不要随意触碰。

They consist of both good and evil. These worlds

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tíka, Szöcske, Kóla 2016 óta.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsó rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: még.
1: Most pedig következik egy wiki szócikk.
2: Enola Gay. Enola Gay volt a neve annak a B-29 Super Fortress típusú bombázó repülőgépnek, mely 1945. augusztus 6-án atombombát dobott Hiroshima városára. A repülőgép a gép pilótája Paul Tibbets ezredes anyja Enola Gay Tibbets után kapta a nevét. A Little Boy kódnevű bombával a város központját célozták meg, és robbanása csak nem az egész települést elpusztította. Az Enola Gay a második atomtámadás során is bevetése került, mint időjárás felderítő repülőgép.
3: Lamacsun Rádió. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Diopszid. Megjelenési formái, genetikája. Oszlopos, rövid prizmás termetű. Elsősorban kontakt és katametamorf ásvány, különösen mészkő kontaktusán, illetve méz szilikát szaruszirtben, skarn, magasabb hőmérsékleten, amfibol és káli földpát kordierit szaruszirt, valamint szanidinit páciesekben jellegzetes. Az erlán közönséges elegy része. Mélységi magmás szienitben és dioritban, valamint telérkőzetekben, minnetben és kerzantitban szintén gyakori. Szilikát meteoritokban is előfordul.

0: Lavasó rádió.
1: Na mi van még?
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

to the back. Back to the back.

Hogy már most jó.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

A tiny seed grows into a large and

0: Ez az a meccsú hangja.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsún.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsún.hu/donate oldalon.
3: Lamacsún?
2: Igen!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

fall, love. All fall, love.

0: A Bacsó Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
2: Sziasztok! Ez a Bér. Köszi, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Na, ezt köszi szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök.
0: Ilyen még nem volt.
1: Ki ő a Fidót? Ő áll tisztességesen.

0: Kösz. Tartom egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is! Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
3: Velem.
4: Én.
2: Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
3: 21.
2: Akár. Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán... Hát, ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi. A történetünk
1: nagyjából. A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo, ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metal-t, meg...
3: Szigorú

0: Csak death metal.
1: Csak death metal.
2: Helyes.
1: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk designt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
2: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt, felléptetek az angol Kárkász zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
0: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni. Mondva, hogyha már van
2: Csehország? Igaz?
0: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
1: Cancer Void zenekarra.
0: A Cancer Void együttessel, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
1: már. Az első külföld.
0: Az első, meg egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajovicében volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágráb, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a kárkeszos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
2: Jó lesz, jó lesz.
0: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Kárkász megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Kárkásszal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült, tehát hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jó dumáltunk velük, adtak a viszkijükből, és nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk. És...
1: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennél a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. Megkerestem a barcelonai trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni, itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak, és az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az oszvari Cancer Void, meg a trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
0: Jézus maga megjelent.
1: Igen, Jézus sejt, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt igazából, tényleg nagyon fasza volt.
2: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
0: Hát...
3: Csak viccet.
0: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentruma a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány. És hát 21-ben volt az, hogy akkor, na jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
4: Hát meg szerintem fontosabb a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett dolga volt, hogy na, egyszer majd, rakom töltényebből bajuszba azt, hogy ez megy a gigizés, mint az
0: állam. Hosszú haja.
4: Hosszú haja. és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
2: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
4: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurusok aktív zenekarra, meg kurusokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintén. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog.
1: Uh-huh. És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
2: Igen, és még a kilépő kérdések, az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket, mit vártok ettől az évtől, mint Vér zenekar?
1: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában, legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a feltétlenül csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítunk.
2: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
1: Igen,
0: egy hét múlva.
1: Jövő hét szombaton, 17-én a Fesszusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfern nevű barátainkkal, akik meg ilyen gore grindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen eközé az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
2: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
0: abszolút
2: terv.
0: Ja, Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
2: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, hogy a set első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
0: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint, hogy nektek, hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
1: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
0: szám. Ez nem így.
5: Új az a szám, hogy nem
1: lehet az neki lehet, hogy nem. Az első szám, amit játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem benne?
0: Így is van. Kezdjük is el, nem?
2: Kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
1: Köszi szépen,
0: mi köszönjük.

0: Na, ez lett volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
1: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
5: Semmi sem pénzkárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
2: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
2: Lamacsun.hu/donate.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

Quack, quack, quack.

Thank you.

Thank you.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szereted
1: a
2: kísérletező
1: zenéket?
2: Válogatásokat?
1: Az.
2: Experimentál.
1: Tég.
2: Experimentál.
1: Tég.
2: Alatt.
1: Több.
2: Alatt.
1: Műsort.
2: Alatt.
1: Is.
2: Találsz.
1: Ebben.
2: A.
1: Műfajban.
2: Például.
1: Donát Kacsa.
2: Klub.
1: Kacsa Klub.
2: Paikka.
1: Vagy.
2: Havi.
1: Zaj.
2: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

music was new, black, polished,

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

music, all hit music.

Thank you.

0: Awunyegere.
1: Okay.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Mémelés. A virus name not a virus, type virus.
0: Ez egy másik játék, ez a Skyrim nevű játék, és...
3: Igen.
0: És így, ez a sneak, ez egy ilyen képesség. És amikor így van valami szitu, akkor így ez nő. És most százalnőtt.
4: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a La Macsun Rádió.

Ну, вот это классно.

Thank you.